Podivnou podivnou lásku, podivnou lásku naše já. Podivnou lásku naše já.